A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Pontos határidőre hívja fel a figyelmet az adóhivatal. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit. Sokfelé várható ma csapadék. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén.

0: Már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pestvár megye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztetnek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollen terhelés. Ez már a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is népszerű a magyarok körében a horvát tengerpart. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, a döntő többsége apartmanba szól. A tájékoztatás alapján a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Vagy nekem ékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly év elejé adatoknak. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, a buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Úgy gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, melyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi

0: oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen egyebek között veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség, a látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és cicák ellátását. Ma 10 és 16 óra között állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek között a Fővárosi Néprajzi Múzeumban, a Győri, a Nyíregyházi és a Szentendrei kiállítóhelyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat. A Fény Nemzetközi Napját 2018 óta ünneplik arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodora Mayman, amerikai mérnök és fizikus május 16-án végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja turistákat Velencében. A várost védő gátrendszer csütörtökön és pénteken is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá, a sok eső okozta, 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkohol árusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén többfelé feltöltődött, a 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvárner-öböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra és döntő többsége apartmanra szól. A tájékoztatás szerint a fő szezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. A barátság lesz a központi témája az idei Sopron Festnek, amelyet ezúttal a szokottnál később, július 2. és 4. között rendeznek meg a Lüverekben. Június 26-ától a felvezető napokon városszerte 80 helyszínen mintegy 300 program várja látogatókat. A fesztivál ideje alatt 12 időszaki kiállítás nyílik, emellett a múzeumok is különböző programokat szerveznek. Visszahívtak egy glutén és laktózmentes nápoit, mert határérték feletti glutén tartalmat mértek a termékben. Az élelmiszerhatóság azt kéri, hogy a Dibette márkájú wafri kakaós krémmel töltött és bevont ostyaszeletet ne fogyasszák el. Az édességről a pontos információk megtalálhatók a Nébih honlapján. Hajdúhatház területen hepatitis A járványhelyzet alakult ki. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Kérik a város lakosait, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiénia fenntartására. Az önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek bejáratainál biztosítják a készfertőtlenítés lehetőségét fertőtlenítő pontok kialakításával. Az önkormányzat látóterébe került érintett családoknak fertőtlenítő és tisztítószereket tartalmazó csomagot juttatnak el. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég pénteken az MTI-vel. A közlemény szerint vasárnap 6.30 és 15.30 között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A hídmosást az északi Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. Ma rendezik a futókörök napját. A rendezvényen a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik népszerű közösségi szabadidősport eseménye 25 városban várja az érdeklődőket. A helyszínekről a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetsége online felületein lehet tájékozódni. Végül a várható időjárástól: egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősebb felhős borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható majd kiadós csapadék, eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi szél, délután 16 fok körül alakul csupán a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 17-e van, vasárnap. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Bekészítettem már az Aerosmith-t az Amazing-gel, de Anchetiék is itt lesznek az Always On Time-jal. A kezdés pedig Mark Ronson és Amy Winehouse közöse, a Valerie.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, május 17-e van vasárnap, a névnaposok a paszkálok, a születésnaposok között pedig Enyát köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van 1973 óta a távközlés világnapja. A reggel témáit pedig hamarosan hozom, Stingről is lesz szó, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az Aerosmith az Amazing-gel, a folytatásban pedig az R&B szerelmesei figyeljenek, ugyanis Anshatiék jönnek. Az Always On Time-t indítom itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, az Aerosmith és az Amazing ébresztett minket az elmúlt 5,5 percben. Szép reggelt mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, az első órában 7 órakor majd Stinggel fogunk foglalkozni, aki azt nyilatkozta, hogy hallani sem akar a nyugdíjról, nem véletlenül, hisz egy olyan projekten dolgozott, meg dolgozik jelenleg is, ami eszméletlen, ezt is el fogom árulni. 8 óra után Las Vegasba látogatunk el, de nem azért, hogy pókerezzünk vagy rulettezzünk egyet, hanem a No Doubt-tal fogunk egy kicsit történelmet írni, jönnek majd a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatba a piros lapról fogunk szót ejteni, mert a VB-n ezzel kapcsolatban változott néhány dolog, úgyhogy jönnek majd a részletek. No, meg a legjobb zenék egy rövid szünet után folytatom is majd a Black Eyed Peas-szel és a Don't Lie-jal az ébredés és a napindítás mellé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veteránautó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen egyebek között veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja turistákat Velencében. A várost védő gátrendszer csütörtökön és pénteken is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá, a sok eső okozta, 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Úgy gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, melyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkohol árusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Végül a várható időjárástól. Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását. Erősebb felhős borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható majd kiadós csapadék, eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi szél. Délután 16 fok körül alakul csupán a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Black Machine és a How G. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és jön Segi, akinek a következő órába is lesz köze a témához, nem véletlenül, ugyanis Stinggel kapcsolatos lesz mindez a téma, és hát nagyon derékasan számolt be a barátjáról, Segiről Sting, úgyhogy jönnek erről is majd a részletek. No meg, a legjobb zenék. Segivel megyünk tovább. Ez az Angel most itt a

0: Folytatom, aki mellett Shaggy is ott lesz, ezt már elárultam, na meg azt is, hogy nem akar nyugdíjba menni, egy projekten dolgozik, úgyhogy jönnek a részletek, meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, az Overload például már biztos, hogy itt lesz a Sugar Babes-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. I almost gave you one more chance.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen egyebek között veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja turistákat Velencében. A várost védő gátrendszer csütörtökön és pénteken is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá, a sok eső okozta, 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit.

0: hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly év elejé adatoknak. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, a buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és cicák ellátását. Ma 10 és 16 óra között állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkohol árusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Végül a várható időjárástól, egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősebb felhős borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható majd kiadós csapadék, eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi szél, délután 16 fok körül alakul csupán a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A mi Stingünk a 70-es éveibe jár, de közel se látjuk annak jelét, hogy lassítana. Egy olyan projektet hoz most el, ami Shaggyvel is kapcsolatos. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május 17-e van vasárnap. Kezdünk egy másik hallhatatlan előadóval, Madonna.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Sting egyelőre képtelen a fékre lépni, és esze ágába sincs fotelből szemlélni a világot. A 74 éves legenda egy friss interjúban egyértelművé tette, hogy egyszerűen imád dolgozni, jelenleg pedig teljes erőbedobással a The Last Ship című musicaljére koncentrál. Nem csak a zenéjét és a szövegét írta annak a darabnak, ami a saját gyermekkorát és az angliai hajóipart dolgozza föl musical formájában, hanem feltűnik benne színészként is, egy hajógyári művezetőt, Jackie White-ot játsza. A produkcióban ráadásul szerepel még Shaggy is, akit Sting ösztönös tehetségként és remek homorú kollégaként dicsért. A monumentális musical New York-i premierje majd június 9-én lesz. A legjobb zenék pedig érkeznek az ébredés és a napidítás mellé. Itt lesz például velem Enli és a Two Time Song, na meg most a Sugar Babes, ugyanis az Overload-ot indítom itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, Ellie ébresztett minket, ez volt a Two Times, és jön egy rövid szünet, utána pedig megyünk tovább a tegnapi születésnapossal, Janet Jacksonnal, a Together Again-t hozom a hírek után tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen egyebek között veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja turistákat Velencében. A várost védő gátrendszer csütörtökön és pénteken is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá, a sok eső okozta, 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly év elejé adatoknak. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, a buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és cicák ellátását. Ma 10 és 16 óra között állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek között a Fővárosi Néprajzi Múzeumban, a Győri, a Nyíregyházi és a Szentendrei kiállítóhelyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat. Végül a várható időjárástól, egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősebb felhős borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható majd kiadós csapadék, eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi szél, délután 16 fok körül alakul csupán a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Pápa Jóci és a Fekete Tövi. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 17-e van vasárnap. A névnaposok a paszkálok, születésnaposok között pedig Enyát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van 1973 óta a távközlés világnapja, és 2 órán témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után Las Vegasba látogatunk el a No Doubt-tal, 9 órakor pedig majd a VB-re látogatunk el, ugyanis a piros lapok után itt most egy kis szabályváltozás történt, úgyhogy majd jönnek a részletek. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom. Megyünk tovább egy csodás felvétellel, méghozzá az All for One sikerét hozom most. Ez az I Swear, most az ébredés és a napindítás mellé itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Las Vegasba vesszük az irányt, és nem azért, hogy föltetjük az összes pénzünket pókerre, hanem a No Doubt-nak az egyik történelmi sikerét fogjuk most körbejárni, és a legjobb zenéket is természetesen hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem majd James Morrison és a You Give Me Something.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jóci, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi észak-nyugati szelet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen egyebek között veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja turistákat Velencében. A várost védő gátrendszer csütörtökön és pénteken is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá, a sok eső okozta, 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és cicák ellátását. Ma 10 és 16 óra között állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az

0: intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek között a Fővárosi Néprajzi Múzeumban, a Győri, a Nyíregyházi és a Szentendrei kiállítóhelyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat. Végül a várható időjárástól: egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősebb felhős borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható majd kiadós csapadék, eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi szél, délután 16 fok körül alakul csupán a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek! Elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 17-e van vasárnap, és ebbe az órában Las Vegasba látogatunk el, és nem föltesszük az összes pénzünket pókerre, hanem a No Doubt-tal foglalkozunk, ugyanis itt van az egyik rezidenciájuk, úgyhogy jönnek a részletek, meg a legjobb zenék. DJ Antoine-nal indulunk, ez

Bestefem a legjobb zenék. A No Doubt május 6-án végre bevette a világ egyik legmodernebb koncerthelyszínét, Las Vegasban. Gwen Stefaniék közel 14 év után vágtak bele az első hosszabb közös koncertsorozatukba, a premier pedig egyszerre volt technológiai zsenialitás és érzelmes időutazás a rajongók számára. A monumentális show a zenekar teljes történetét lefette a korai punk korszaktól a világhírű popslágerekig. Ez a produkció nem csupán a nosztalgiázásról szól, hanem modern köntösbe öltöztette azt az örökséget, amely 1995 óta örökre megváltoztatta a popkultúrát. Mi pedig innen irigykedve figyeljük mindezt, ugyanis szerintem zseniális lenne Gwen Stefanit egyszer a színpadon látni, arról meg nem is beszélve, hogy a No Doubt-tal közösen. Minden esetre én most hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Lenny Kravitz, a Fly Away-jel, most viszont az Alcazar dala fog felcsendülni.

0: Best FM a legjobb zenék. James Morrison után egy kicsi szünetet tartunk az ébredés és a napindításba, de utána természetesen folytatom a legjobb zenékkel. A White Time sikerét már bekészítettem, a Your Woman érkezik hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veteránautó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen egyebek között veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja turistákat Velencében. A várost védő gátrendszer csütörtökön és pénteken is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá, a sok eső okozta, 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszeres a tavaly év elejé adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, a buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. A Fény Nemzetközi Napját 2018 óta ünneplik, arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodora Mayman, amerikai mérnök és fizikus május 16-án végezte az első sikeres kísérletet az általa épített fényszerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. Végül a várható időjárástól, egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősebb felhős borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható majd kiadós csapadék, eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északias szél, délután 16 fok körül alakul csupán a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hallott pénz és az idő, és mi most visszaforgatjuk annak kerekét egészen a 90-es évekig, bár a dal az egy korábbi dal lesz, de ebben az időszakban a Westlife fitte sikerre, az Uptown Girl-t Billy Joel számát, ezzel megyünk tovább most itt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információ, 9 óra után pedig a sportrovat, amiben most ellátogatunk a foci VB-re, amit Amerikában, Mexikóban és Kanadában rendeznek. Ez a három ország látja vendégül a foci krémjét, úgymond, és bizony-bizony egy olyan tolerancia érkezik a FIFA által, ami a bíróknak ad egy másfajta büntetést, amit eddig megszokhattunk, és a piros lapokkal lesz mindez kapcsolatos, úgyhogy jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék is itt lesznek természetesen velem az ébredés és a napindítás mellé. A Maroon 5 sikerét, a Makes Me Wondert már biztos, hogy hozom majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen egyebek között veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja turistákat Velencében. A várost védő gátrendszer csütörtökön és pénteken is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá, a sok eső okozta, 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Úgy gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, melyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. A Fény Nemzetközi Napját 2018 óta ünneplik arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodora Mayman, amerikai mérnök és fizikus május 16-án végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészek

0: betiltanák az alkoholárusítást, az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Végül a várható időjárástól: egy mediterrán ciklon alakítja térség időjárását, erősebb felhős borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható majd kiadós csapadék, eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi szél, délután 16 fok körül alakul csupán a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Teljes a pociláz, de nem csak a BL döntő miatt, amit idehaza rendeznek, hanem a világbajnokság miatt is, ami egy hónap múlva indul majd, és a FIFA most egy változtatást tett, úgyhogy nagyobb hatalma van a bíróknak, más szabály vonatkozik a piros lapokra, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem, azok lesznek túlnyomó többségbe, rádiózzunk együtt!
2: Best FM!

Rest FM a legjobb zenék, itt 9 óra után egy kicsi sport következik, és beszélgessünk a VB-ről, ugyanis hatalmas nagy lázban fogunk égni majd egy hónap múlva, ugyanis júniusban kezdődnek majd a játékok Mexikóban, Amerikában és Kanadában. Kerül majd így megrendezésre, ez a három ország együtt rendezi a világbajnokságot, de most nem erről lesz szó, meg nem is a csapatokról, hanem arról, hogy változás lesz. Jön a szájtakarós piros lap a VB-n, de hogy ez mit jelent? Ugyanis a FIFA úgy döntött, hogy véget vet a pályán történő sutyorgásnak és a látványos lázadásoknak. Az idei világbajnokságon már olyan szigorú szabályok lépnek életbe, amik alapjaiban változtatják meg a játékosok viselkedését a feszült pillanatokban. Azonnali piros lap járhat, ha valaki egy konfliktus során eltakarja a száját, miközben az ellenfélhez beszél. Tilos lesz a kivonulás, ha a játékos a bírói döntés ellenére tiltakozásul demonstratív módon elindul lefele a pályáról, automatikusan villan majd a piros, és ez igaz lesz a stábtagokra is. Gianni Infantino, a FIFA elnöke teljes mellszélességgel kiállt a reformok mellett, hangsúlyozta, hogy a diszkrimináció és a játék tiszteletének hiánya nem maradhat következmények nélkül. Hogy ez a szigor valójában rendet tesz-e, vagy csak még több vitát szül majd a varszobákban, az majd az első VB meccsen fog kiderülni. Egy biztos, hogy az most kiderül, hogy mivel megyünk tovább, ugyanis a sportot lecseréljük, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napirítás mellé. Itt lesz velem a pop királya Michael Jackson a Remember the Time-mal, most viszont a Hands on Tesók slágerét indítom, ez az Mbappé, itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék. Michael Jackson és a Remember Time. Zseniális volt ez a dal a pop királyától. Én láttam a róla szóló dokumentumfilmet, és nekem nem annyira nyerte el a tetszésemet. Kevésbé tudtam őt sztárnak tekinteni, inkább egy kisfiút láttam a mozivászon. Aztán, ha minden igaz, és lehet inni, a végén a félbeszakadásnak folytatás lesz. Úgyhogy lehet majd abban lesz igazi sztár és igazi király Michael Jackson. Remélem, hogy így lesz. Egy biztos, hogy most jöjjenek a legjobb zenék. Itt lesz velem a Night Cravers, a Push the Feeling onnal, na meg most a French Affair, a Might Hard Goes Boom-ot indítom, úgyhogy a 90-es évek egyik gyöngyszeme szól most itt a Beste.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de nem kell izgulni, a helyzet változatlan, szólni fognak a legjobb zenék, a Best hétvége pedig elindul, és Kim Mazel például már gondoskodni fog a jó hangulatról, a Young Hearts Run Free-t hozom tőle.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veteránautó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen egyebek között veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja turistákat Velencében. A várost védő gátrendszer csütörtökön és pénteken is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá, a sok eső okozta, 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly év elejé adatoknak. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, a buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Úgy gyűjteménnyel bővült a Szegedi Fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, melyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump nyugodtságra intette a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyver eladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. Végül a várható időjárástól, egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősebb felhős borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható majd kiadós csapadék, eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi szél, délután 16 fok körül alakul csupán a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, indul a Best hétvége, május 17-e van vasárnap, és a legjobb zenék természetesen itt vannak, gondoskodnak a jó hangulatról. Bekészítettem például majd Bryan Adams-et, a Clue Number 9-on érkezik sikerre mixébe, az óra elsője pedig egy másik DJ-jé, Martin Solveig-gal indulunk. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, padlógást nyomunk mi is, méghozzá egyenesen bele a szerelembe. Ez a dal, amikor megszólal egy ilyen nosztalgia bulin, nincs olyan ember, hogy ne énekelné, nem véletlenül, zseniális a refrénye, magával ragad Kim Mazel és a Young Hearts Run Free, most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék Sikér remixében volt a Cloud Number 9 Bryan Adams-től az elmúlt néhány percben. Szép napot kívánok mindenkinek, május 17-e van vasárnap, a névnaposok, a pászkálok, a születésnaposok között pedig Enyát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a távközlés világnapja, egyébként 1973 óta tartjuk. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom, hogy jól teljen a hétvége. Egy rövid szünet következik, aztán a Texas-szal megyek majd tovább. Az Inner Smile fog majd tőlük szólni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time, wishing to left you, without a doubt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán még lesz egy közös utolsó óránk a délelőttből, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket. Egy szóló karrier zseniális dalát is bekészítettem, George Michaelről van szó egyébként, és a Fast Love-ról ez már biztos, hogy itt lesz velem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változásra számíthatunk a szép kártyáknál. Szegeden megnyílt a Noé bárkája, többfelé lehet kiadós eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Eszerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük ezt meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Több mint 500 elesett ukrán katona földi maradványait adta vissza Oroszország Ukrajnának, miközben a héten egy jelentős fogolycsere is lezajlott. 205-205 katona térhetett haza mindkét oldalról. Közben újabb drónháború zajlik. Ukrajna csak nem 300 orosz eszközt észlelt, amelyek közül több célba is ért a keleti és déli térségekben. Oroszország szerint 7 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisítettek meg. Új különleges látványosságok a szegedi fűvészkertben. Megnyílt a Noé bárkája című gyűjtemény, ahol egy helyen mutatják be a hazánkban őshonos ritka és fokozottan védett növényfajokat. A botanikus kertben évtizedek óta őrzött értékek közül 142 faj kapott helyet az új bemutató térben, amely igazi természetvédelmi kuriózum. Emellett bejárható a tudósnők ösvénye is, amely a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő kiemelkedő női kutatók előtt tiszteleg tudományos örök ségüket állítva reflektorfénybe. Tragédiával ért véget egy extrém barlangi merülés a Maldív-szigeteken. 5 olasz búvár tűnt el, mint egy 50 méter mély víz alatti barlangrendszerben. Közülük eddig egy holttestet találtak meg. A mentő akció közben életét vesztette egy katonai búvár is, aki a kutatásban vett részt. A mentést a rossz időjárás és a veszélyes szűk járatok nehezítik. A hatóságok szerint a barlang feltárása rendkívül kockázatos, miközben Olaszország speciális szakértőket küld a helyszínre az áldozatok felkutatására. Jó részt borult lesz az ég, majd északkeleten és keleten szakadozhat fel időnként a felhőzet, miközben délutántól egyre több felé kiderül az ég. Sok felé várható eső, északkeleten néhol zivatar is. A legmagasabb hőmérséklet általában 13 és 20 fok között várható, ugyanakkor a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol csak 11-12 fok, Szabolcsban viszont akár 21-22 fok is lehet. Estére főként az északkeleti tájakon maradhat esőzápor, keleten helyenként zivatar.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Engem már az éjség teljesen gyötör, olyannyira, hogy már nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy egyek. Remélem, hogy csillapítják majd a legjobb zenék egy kicsit az étvágyamat. Minden esetre szerintem rengetegen vagyunk így, a vasárnapi ebédre fája fogunk, úgyhogy még előtte gyorsan elfogyasztjuk majd a Depeche Mode-ot a Free Love-val, na meg Flo Rida-t, ugyanis jövő a kezdés a Good Feeling-el.
2: Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM a legjobb zenék. Egy zenekar frontemberének mindig rizikós dolog az, hogy szóló karrierbe kezdjen. Gondoljunk csak bele Freddie Mercury történetébe, akinek egyébként ez a szóló karrier nem igazán sikerült jól, nem véletlenül állt össze újra a Queen, és milyen jól tették mindezt. De vannak kivételek, akik igazán meg tudják állni a helyüket, ilyen például Phil Collins, aki a Genesisből szökött ki, vagy a soron következő George Michael, aki a Vemet hagyta ott, és egy zseniális szóló karrier bekezdett. Nem tudom, hogy a Csillagok együttállásának, vagy a 90-es években történő változásoknak köszönhető az ő sikere, vagy szimplán csak az őszintesség, amit egyébként a számaiba mindig is hirdetett. Győződjünk most meg a sikerről közösen a folytatásba. Jön George Michael tehát, és a Fast Love itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Ultra 4 sikere, a Free, mekkora szám volt ez, imádom a mai napig, és a legjobb zenéket hamarosan hozom, csak hagyjál csak pár infót a mai napról. Május 17-e van vasárnap, a névnaposok a paszkálók, a születésnaposok között pedig Enyát köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, ezen a napon van a távközlés világnapja is, és egy rövid szünet után, ígérem, folytatni fogom, méghozzá Sophie Alex Baxtorral, jön a Get Over You hamarosan.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a 4S Street, és az Ilyen az élet. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis B. Német Dia érkezik egészen este 6 óráig, ővé a stúdió, utána pedig majd átadja a Night Shift csapatának. 2 óra mixel érkeznek, ma is, hiába van vasárnap, Németi és White Boy személyében pörögnek majd a lemezek. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy mindenkinek szép vasárnap délután, jó étvágyat kívánok, utoljára a Red Hot Chili Peppers-től a szól, ez az Other Side. Viszhall!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM-en. Még van olyan pontja az országnak, ahol tűzgyújtási tilalom van érvényben. A magas vérnyomás népbetegség Magyarországon. Dabas nyerte a futókörök napját.

0: Annak a kanadai utasnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról mentettek ki. A beteg enyhe tüneteket mutat, állapota stabil. Vele együtt további 4 kanadai állampolgárt evakuáltak a hajóról, mindannyian karanténba kerültek. A WHO szerint egyelőre nincs ok szélesebb járványtól tartani, ugyanakkor a vírus akár 6-8 hetes lappangási ideje miatt a következő hetekben újabb fertőzések is megjelenhetnek. Ma tartjuk a távközlés és információs társadalom világnapját. A dátum arra emlékeztet, hogy 1865. május 17-én 20 ország képviselői Párizsban aláírták a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okmányát. A szervezet a modern globális kommunikáció egyik első mérföldköve lett, és 1947 óta az ENSZ égisze alatt működik. Magyarország is tagja a nemzetközi együttműködésnek. Guzi Blanka ezüstérmet szerzett a Pazardzsiki Öttusa világkupán. A magyar klasszis remek vívással, erős akadálypályával és kiváló úszással harcban volt az aranyért is, végül a kombinált szám után a második helyen zárt. Bauer Blanka a 15. helyen fejezte be a döntőt. Egyelőre folytatódik a borús, esős idő, a részleteket azonnal mondom. A csapadék súlypontja a középső, majd este felé a keleti ország rész fölé helyeződik át. Ezeken a tájakon még sok helyen lesz eső, zápor. A csúcs hőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Ugyanakkor a Tiszántúlon 20-24 fok lesz a jellemző. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Holnap a Dunától keletre felhősen indul a nap, de lassan-lassan ott is csökken a felhőzet kiterjedése. Máshol gomoly felhős időre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Egy óra múlt néhány perccel, ez még mindig a vasárnapi Best délután. Én Béni Meddia vagyok. Mindjárt itt van Hentz Gábor Viga és a Másoljárunk, de előtte még Niót hallgatjuk, az egyik legnagyobb áttörést hozó dalát, ami 2006-ban jelent meg, egy szakítás utáni érzelmi kiüresedést mutat be. Szól a szószik, itt a Betten.

Best FM, a legjobb zenék, az Unbelievable-lal folytatjuk a brit Enf legnagyobb slágerével, ami 1990-ben jelent meg, és gyorsan világsiker lett. Az ikonikus O mintát egy stand-up comedy felvételből vágták be, ami még emlékezetesebbé tette a számot. Az Unbelievable az Egyesült Államokban is lista vezető lett, ami ritka eredmény volt brit alternatív zenekarok számára akkoriban. A dal máig a 90-es évek egyik legismertebb crossover slágere, ez érkezik most a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M31-ös autópályán például az M0-ás felé vezető oldalon munkavégzés folyik, ezért Nagy Tárcsánál a 3-as és az 1-es kilométer között most csak a belső sáv járható. Aztán az M43-as autópálya Csanádpalota felé vezető oldalán Szeged és a Rákóczi telep csomópont között karbantartók dolgoznak, ott a 15-ös és a 17-es kilométer között csak a belső sáv járható. Az M0-áson pedig a déli szektorán az M5-ös irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. I almost gave you one more chance.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 órához értünk, vagyis most meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán hamarosan énekel majd Olív is. You're Not Alone teljes egészében, és meghallgatjuk, Jennifer Hudson pedig ezt hozza el nekünk rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rengeteg szakdolgozó hiányzik az egészségügyből az új miniszter szerint. Az ebola miatt hirdetett vészhelyzetet a WHO, kiadós csapadékot kaptunk. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arról ír, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárcavezető szerint a szakemberhiány miatt már több területen a betegbiztonság is veszélybe került. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Ez szerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket, tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-éig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet a kongói és ugandai ebola járvány miatt. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be, és hogy támogatásra mozgósítsák a nemzetközi közösséget. Az Afrikai Járványügyi Központ több mint 300 fertőzés

0: szerint az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Duna-Tisza közel egy részén esett a legtöbb 40-50 közötti, egyes körzetekben 60 mm-nél is több csapadék. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alja és keleten a Berettyó térsége száraz maradt. A folytatásban is marad a nagyrészt borongós idő, a középső tájakon továbbra is számíthatunk esőre, záporra. A nyugati és keleti ország részben eközben több órás napsütés is lehet. A keleti tájakon továbbra is gyakran beborul és még felhőszakadás is előfordulhat. A szél erős, néhol viharos marad, a felhős vidékeken 11-16, a derültebb tájakon 17 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős, keleten még borultabb idő lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Spotlight Jennifer Hudson 2008-as debütáló albumának, a Jennifer Hudson című lemeznek az egyik vezető dala, egy érzelmes ballada, ami tulajdonképpen a párkapcsolati kontrollról és az önértékelésről szól. Ezzel folytatjuk most a Best Délutánt, elhagytuk a 2 órát, és én Péné Meddia vagyok, rádiózzunk együtt!
2: Best

Best FM legjobb zenéka, You're Not Alone, a brit Olive actor és hozó száma eredetileg 1996-ban jelent meg, majd 97-es újrakiadásakor vezette a brit listát. A dal az Extra Virgin albumról származik, és a 90-es évek klubkultúrájának egyik meghatározó elektronikus pop felvétele. Jellegzetes benne Ruth Ann Boyle visszafogott melankolikus éneke és a minimalista, mégis erős elektronikus alap több filmben és sorozatban is felhasználták, ami hozzájárult a tartós ismertségéhez. A szám azóta is nagy siker, ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, az M7-esen hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométer között új terelést építettek ki Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv használható. A Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, ott az 50-es és a 60-as kilométer között, a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárt csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy nagyon kell figyelni, kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár dél Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni. Ami pedig az M30-as autópályát illeti, a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felső Zsolta térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. Jó utat arra felé is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM, a legjobb zenék. Warren G. kísért bennünket pár perc múlva itt a 3 óra, úgyhogy érkeznek a legfrissebb hírek, aztán jön Pitbull is az I Know You Want Me-val, úgyhogy érdemes maradni, most pedig Punjabi MC-vel folytatjuk itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 94.3 Best FM-en pörgetjük a jó zenéket. Innentől kezdve három felvonáson keresztül együtt, ha jól számoltam, már pedig jól szoktam, este 6-ig, baljai hallgatók. Tisztelettel köszöntök mindenkit, a nevem Olek Csongor, és korábbi parti felvétel indítja az óránkat. Zene a Pitbull, és szól az I Know You Want Me.
0: 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék Baján és a környéken, tartalmas és pihentető délutánt vasárnapra mindenkinek. Örülök, hogy itt vannak velünk, kedves baljai hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, és a műsor elején most is megnézzük, hogy holnap milyen időjárás vár ránk itt a déli ország részben. Hát több órára kisüthet majd a nap, és számottevő csapadék nem valószínű itt a mi környékünkön. Sokfelé lesz majd élénk erős a légmozgás, hajnalban olyan 6-11 fok körül mérünk majd. A kora délutáni csúcsérték pedig hát sokkal melegebb nem lesz, 14-20 fok körül alakul. Pollenterhelés allergiás hallgatók, egyre jobb a helyzet köszönhetően a változékony időjárásunknak. A fenyőfélék pollen koncentrációja van közepes tartományban, a többi növény pollen szintje a nyír, tölgy, eperfafélék, bodza, pázsitfűfélék pollen szintje pedig alacsony, komolyabb tüneteket szerencsére nem okoznak. James Blunt zenél a folytatásban, visszafogottabb tempóban. Visszük tovább a délutánt a Bonfire Heart című felvétellel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen egyebek között veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja turistákat Velencében. A várost védő gátrendszer csütörtökön és pénteken is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá, a sok eső okozta, 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly év elejé adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, a buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői Múzeumi Világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek között a Fővárosi Néprajzi Múzeumban, a Győri, a Nyíregyházi és a Szentendrei kiállítóhelyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébik. Azt írták, hogy az elmúlt napokban elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Végül a várható időjárástól, egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősebb felhős borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható majd kiadós csapadék, eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi szél. Délután 16 fok körül alakul csupán a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, az elmúlt időszakban országos figyelmet kapott, hogy több magyarországi településen olyan Ausztriából származó kőzúzalékot használtak fel utak, parkolók, udvarok vagy egyéb burkolt felületek kialakításához, amely aszbesztet tartalmaz. És fontos hangsúlyozni, hogy a jelenlegi infók szerint itt a városban nincs tudomás az érintettségről. Ennek ellenére a lakosság biztonsága és megnyugtatása érdekében az önkormányzat megkezdte annak áttekintését, hogy az elmúlt években városi beruházásokhoz érkezhetette olyan kőzúzalék vagy építőanyag, amely a jelzett forrásból származhat. A vizsgálat első lépéseként bekérik a szükséges adatokat és nyilatkozatokat az érintett kivitelezőktől, beszállítóktól, valamint áttekintik majd a rendelkezésre álló dokumentációkat. És amennyiben szükséges, további intézkedéseket is megtesznek és kapcsolatba lépnek az illetékes hatósággal. Az infokat a bajahangja.hu hírportálon részletesebben megtalálják. Most egy hölgycsapat zenél nekünk, a Spice Girls és a Stop című számukat játszom a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Üdvözlöm a hallgatókat Bajáról és a környékünkről, itt a 94.3 Best FM-en. Remélem egyre többen vagyunk, a mikrofon mögött Molek Csongor, és az a terv, hogy mi két órán keresztül bizony együtt szórakozunk. Indítja az aktuális felvonást most a Buddy Rockers, és tőlük szól a Silent Way című felvétel.

94.3 Best FM, a legjobb zenék Baján és a környékünkön. Én Oleg Csongor vagyok, és ünnepelhetünk végre műsoron belül. Már május 17-e van, Szolón, Szalók, Pascal, Bruno Andor, ők tartják ma névnapjukat. Nekik kívánok boldog névnapot, aki pedig születésnapját ma ünnepli. Isten éltesse nagyon sokáig, főleg itt Baján és a vonzás körzetben. Nézzünk pár olyan eseményt, ami ma történt. Csak jó pár évvel ezelőtt, 483 éve például Nikolaus Kopernikus lengyel csillagász megjelentette könyvét, mely szerint a nap körül keringenek a bolygók. Ja, és a mai nap 58. éve távközlési világnap, az információs társadalom világnapja. Híres emberek, akik ezen a napon születtek. Hú, megint hosszú a lista, úgyhogy mindenkire nem lesz idő, kedves baljai hallgatók. 85 esztendeje látott napvilágot Haumann Péter, Kossuthia színész, rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 86 éve született Vitézi László, Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendező, producer, forgatókönyvíró, és 81 éve született Fodor Ákos, költő, műfordító, a magyar haiku egyik mestere. Aki ma ünnepel, baljai hallgatók, Isten éltesse sokáig. Egy duett következik, Christina Aguilera és Lil Kim közös száma, a Lady Marmalade.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kedvezményes virágvásár Szexádon, honosítás ünnepség Baján. Köszöntöm Önöket 2026. május 17-e van. Az Oxigén Média hír összefoglalóját hallják a bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Honosítási ünnepség Baján szívhez szóló pillanatok részesei lehettünk a városban megrendezett honosítási ünnepségen, ahol külhoni magyarok tettek állampolgári esküt. Különleges jelentőséget adott az eseménynek, hogy Baja város díszpolgára, Pump Károly is ezen az alkalmon tett esküt. Paks képviselőtestülete legutóbbi ülésén tárgyalt a januárban megalakult kábítószerügyi egyeztető fórum kortárs segítő tevékenysége kapcsán együttműködési megállapodás elfogadásáról. Heringes Anita polgármester arról beszélt, hogy Európai Uniós támogatás keretében bűnmegelőzési drogprevenciós programot valósít meg a szervezet. A képviselőtestület jóváhagyása ahhoz kellett, hogy a kortárs segítői programba bevonhassák a paksi Vakbottyán gimnázium diákjait. A rendőrség napja alkalmából az év Tolna vármegyei rendőre elismerést azok a rendőrök kaphatják, akik kiemelkedően eredményes szakmai munkát folytatnak, és szolgálatukat példaértékűen fegyelmezetten látják el. Az idejében 3 bűnügyi, rendészeti és egyéb szakterületen szolgálatot teljesítő munkatárs vehette át a megtisztelő címet, a nem alapfeladatot ellátó szakterületen az év Tolna vármegyei rendőre címet Rocó István rendőr alezredes, a főkapitányság ellenőrzési szolgálatának kiemelt fő ellenőre érdemelte ki. 26 évvel ezelőtt szerelt fel a rendőrség kötelékébe, dolgozott a Szexádi és a Bonyhádi rendőrkapitányságon is rendészeti és bűnügyi szakterületen. 2012-től szolgál jelenlegi beosztásában, szakmaiságával, következetességével, precizitásával és segítőkészségével érdemelte ki az év rendőre díjat. Baján a Városháza dísztermében tehették fel kérdéseiket és mondhatták el észrevételeiket a bajaiak a legutóbbi lakossági fórumon. Az esemény középpontjában ezúttal a déli elkerülő út állt a közmeghallgatáson, a beruházás aktuális helyzetéről és az építés következő fázisairól is beszámolt a városvezetés. A rendőri munka sokszínűségébe tekinthettek bele a paksi fiatalok. A napokban a paksi Bezerédi Általános Iskola első osztályos tanulói látogattak el a helyi rendőrkapitányságra, ahol játékos és interaktív formában nyerhettek betekintést a rendőrség mindennapi munkájába. A látogatás során a gyerekek megtekinthették a rendőri felszereléseket, beülhettek a szolgálati járművekbe, valamint tenyérlenyomatot is készítettek számukra. A program részeként a fiatalok előadáson is részt vehettek, ahol Bíró Ilona Mária rendőr zászlós bűnmegelőzési előadó a 112-es központi segélyhívószám rendeltetésszerű és felelős használatáról is hasznos információkat adott át. Ugyanezen a napon a bűnmegelőzési szakember a Dunaföldvári Eszterlánc óvoda gyermekei számára is tartott interaktív foglalkozást. Az előadás középpontjában a biztonságos közlekedés alapvető szabályai álltak, amit az óvodások nagy érdeklődéssel fogadtak. Már régóta hagyomány Szexádon, hogy a lakosság kedvezményesen vásárolhat virágpalántákat. Közreadták az idei alkalmakat a virágárusításra 2026. május 19-e és 22-e, vagyis kedd és péntek között kerül sor az Aliszka Terra NKFT telephelyén. A telephely címe Szexád Epreskert utca 9. Kedd és csütörtök között 12 órától 15 óráig várják a lakosságot, míg pénteken 8-tól 12 óráig. Az akciós virágvásárról bővebben ír a szexadihirek.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók természetismereti városi versenyt rendezett az NKE Újvárosi Általános Iskolája Baján kedden délután. A fókuszban gemenccel kapcsolatos természetismereti feladatok vártak az általános iskolák 3.-4. osztályos tanulóira. Iskolánként maximum 2-3 fős csapat nevezhetett. Az interaktív vetélkedőn valamennyi résztvevő nyert, hiszen élménydús délután részesei lehettek, ami vidám hangulatban telt. A házigazdák előre megadott segédanyagok alapján játékos, ám valamennyi érzékszervet próbára tevő feladatokat rejtettek el az asztalra elhelyezett borítékokba, és előzetes feladatként egy képet kellett alkotni a természetben fellelhető anyagokból. A remekül sikerült alkotások az iskola aulájában megcsodálhatók. Mialatt a zsűri összeszámolta a pontokat, a versenyzők 3D-s figurákat készítettek, amit haza is vihettek, és ebben a munkában segítséget nyújthattak a felkészülés segítő pedagógusok is. A fotós beszámolót a bajahangja.hu hírportálon találják. Most zenél nekünk Ricky Martin és a She Bangs című számát meghallgatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: Reklámot hallottak.
2: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kék hírek, baljai hallgatók, mivel a Baljai Járási Ügyészség súlyos bűncselekmények miatt emelt vádat egy férfi ellen. Az elkövető egy gyermeket zsarolt, és még azt is megpróbálta megakadályozni, hogy az áldozat a rendőrséghez forduljon. Igen, egy fiatal férfi még tavaly júniusban az egyik közösségi oldalon álnevet használva megismerkedett egy Balja környéki lánnyal. Levelezni kezdtek, és rövid időn belül a férfi megtudta, hogy a lány csak 13 éves. Ahogy írták, a beszélgetéseik során a férfi előbb a lány arcáról, majd őt ruhában és anélkül ábrázoló, egész alakos fényképet kért tőle, és meg is kapta azokat. A férfi kérésére a lány a nemiséget súlyosan szemérem sértő nyíltsággal, célzottan a nemi vágy felkeltésére alkalmas módon ábrázoló videófelvételt is készített magáról, és elküldte neki. Hát július 9-én a férfi üzenetben, majd hanghívásokban is megpróbálta felvenni a kapcsolatot a kiskorúval, ő viszont nem reagált ezekre. A férfi emiatt dühös lett és üzeneteiben gyalázni kezdte, szitta a lányt. Azzal is megfenyegette, hogy a korábbi képeiért még sokan fognak fizetni. És a kiskorú elhatározta, hogy feljelentést tesz a rendőrségen, és ezt közölte is sosem látott levelező partnerével, aki megpróbálta erről lebeszélni, hangoztatva, hogy úgysem fogják tudni azonosítani. Amikor a férfi látta, hogy a lány kitart a szándéka mellett, ismét megfenyegette azzal, hogy közé teszi a felvételeket. Az ügyészség a férfit a gyermekpornográfia és zsarolás büntet kísérletével, valamint hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés büntetének kísérletével vádolja, és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A teljes történetet a baon.hu hírportálon is megtalálják.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Tartalmas és pihentető késő délután mindenkinek, kedves hallgatók, azoknak főleg, akik itt vannak velünk Bajáról vagy a környékünkről. Már csak egy óra miénk a mai napból, és lesz közlekedési infó mindjárt, úgyhogy figyeljenek. A mikrofon mögött Molek Csongor, az első előadó most a Simple Red, és meghallgatjuk a Sunrise című slágerüket. 94.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. A közlekedőknek kívánok jó utat és balesetmentes kilométereket. Infóim is vannak, ahogy ígértem. Főleg ennek adással kapcsolatban. Az 51-est jó párszor említettük már, de még mindig végzik a közműépítési munkálatokat. Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás-odrendű főúton, a 169-es kilométernél. És hasonló a helyzet az 55-05-ösön Csáboly-Csátalja összekötő úton a 9-es-11-es kilométer között, itt félpályás lezárás van érvényben. És csomópontépítési munkálatok miatt lassabb a haladás az 55-ösön Szeged-Baja-Bátaszék másodrendű főúton a 64-es kilométernél. Elméletileg változás hamarosan május 19-én, a késő délutáni órákban már várható. Akinek pedig egyéb infója van, kérem mondja el nekünk 30-as 74 74 777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen! Énekel a folytatásban Madonna, és meghallgatjuk a Music című slágert.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig az ősz elején megrendezendő Tour de Baja elnevezésű kerékpáros túra, amely nem verseny, hanem közösségépítő találkozó, kedves hallgatók. Hát itt Baján népszerű a kerékpározás és fókuszban van a sport, valamint minden közösségépítő tevékenység, ezért is rendezik meg szeptember 5-én a kerékpáros túrát. Ezt jelentette be nemrég, május 13-án szerdán Dr. Bari Bernadett polgármester a Városháza tűrtermében megtartott sajtótájékoztatón. Az ötlet a balatoni túrák kapcsán merült fel, kezdeményezője pedig a Kenbike túrázó és táborozó egyesület. Baján a városvezetés nagy hangsúlyt fektet a közösségépítő programokra, ezért is örültek az újabb lehetőségnek. Tavaly megszervezték a mozgás éjszakáját, ami idén sem marad el, erős emberek versenyeztek a Majálison, és ahogy mondtam, lesz Tour de Baja is. Ott vannak az infók, a beszámoló a bajahangja.hu hírportálon. Most a Black Eyed Peas partislágere következik, a Pump It című felvétel.

94.3 Best FM, a legjobb zenék Baján és a környékünkön. Az előadók közül most Bob Marley következik, és a Sun is Shining című slágerét meghallgatjuk. Én ezzel búcsúzom vasárnapra bajai hallgatóktól. A figyelmet és a közreműködést mindenkinek nagyon szépen köszönöm, és további kellemes késő délutánt kívánok. Holnap hétfőn délután 3-tól jelentkezem majd. Maradjanak a Best FM-en. Molek Csongort hallották, hello!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jóci, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a válvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Érdemi tárgyalásokat sürget a pedagógusok szakszervezete. Népszerű volt a futókörök napja, kellemesebb idő érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Mielőbbi szakmai egyeztetést sürget az új kormánnyal a pedagógusok szakszervezete. Álláspontjuk szerint az önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium létrehozása kedvező lépés, most pedig bérrendezést, adminisztráció csökkentést, a sztrájkjogok visszaállítását és új nemzeti alaptanterv kidolgozását várják. A szakszervezet szerint szeptembertől érdemi tárgyalásokra van szükség az oktatás teljes rendszerének átalakításáról. Nőtt az erőszakos támadások száma a MÁV csoport dolgozóival szemben. Míg tavaly az év első 4 hónapjában 41, idén ugyanebben az időszakban már 69 esetet regisztráltak. A legtöbb atrocitás a vasúti dolgozókat, főként a jegyvizsgálókat érte, de a buszsofőrök is egyre gyakrabban válnak célponttá. A társaság szerint a közfeladatot ellátó munkatársak elleni támadás bűncselekmény, ezért minden ügyben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti rendszerekkel és fokozott rendészeti együttműködéssel erősítik. Holnaptól már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonják az intézkedést, közölte a Nébih. Azért döntöttek így, mert elegendő mennyiségű csapadék esett, ezért megszűnt a tűzveszély. Népszerű volt a futókörök napja. Az esős idő ellenére több mint 10 000-en húztak futócipőt tegnap. Országszerte 25 helyszínen majdnem 90 ezer kilométert tettek meg a résztvevők. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők már most tervezik a jövő évi megmérettetést, még több helyszín bevonásán dolgoznak, egy még nagyobb országos sportünnep létrehozásán. Mászó rekordot döntött egy nepáli serpa a Mount Everesten. Kamirita serpa saját világrekordját döntötte meg azzal, hogy 32-szer is felkapaszkodott a világ legmagasabb hegyére. Először 1994-ben hódította meg a csúcsot. Ugyancsak tovább javította a női rekordot Lakta serpa, aki 14. alkalommal mászta meg a Mount Everestet. Őt egyébként a hegyek királynőjeként is emlegetik. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött. Best

0: Ben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Hónapokkal ezelőtt volt nekem egy olyan kijelentésem, amire most valaki emlékeztetett, hogy 150 után én már nem fogom számolni, majd csak szólok, hogyha új mixek kerülnek fel a mixcloud.com/DJ White Boy oldalamra. Most tartunk 150-nél, tehát most még azért szólok, hogy 150 korábbi nácsítás mixem elérhető a mixcloud.com/DJ White Boy profilomon, és hogyha oda feliratkoztok, vagy azt lájkoljátok, szívecskézitek, hüvelykújjazzátok, nem tudom a mixcloudnál mikkel, de akkor az a legegyszerűbb, mert hogyha esetleg lemaradnátok arról, hogy szólok, hogy kerültek fel új mixek, ti erről akkor is fogtok értesítést kapni rögtön első kézből, úgyhogy érdemes oda feliratkozni. mixcloud.com/DJ White Boy, a mixek mellett természetesen most is ott vannak a tracklisták.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenetet.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ugyanígy kellemes hátradőlősben folytatjuk tovább a vasárnap estét, csak este 7-től a lemezjátszók mögött már vasárnapi rezidensünk áll, de a hangulat marad ugyanez. Chill, lounge és deep house 7-től 8-ig DJ Németivel a lemezjátszók mögött.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jelentős csapadékot kaptunk a hétvégén. Azbesztügy újabb szennyező burkolat Sopronban. Futók hódították meg a kékest. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kiadós mennyiségű eső érkezett tegnap. A Hungaromet jelentése szerint az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Duna-Tisza közegy részén esett a legtöbb, 40-50 közötti, egyes körzetekben 60 mm-nél is több csapadék. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alja és keleten a Berettyó térsége száraz maradt. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Tovább gyűrűzik az azbeszt botrány. Újabb soproni utcák burkolatában találtak azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Az azbesztszennyezés ügye már holnap a kormány elé kerülhet. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a napokban Szombathelyen beszélt arról, hogy az azbesztmentesítés nem tűr halasztást és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A megoldásban segítséget nyújtanak, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, lefedése, aszfaltozása vagy bármilyen más használható módszer. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet a kongói és ugandai ebola járvány miatt. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be, és hogy támogatásra mozgósítsák a nemzetközi közösséget. Az Afrikai Járványügyi Központ több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált eddig. Sikeres csúcstámadás, több mint 1900 futó rajtolt el a kékes csúcsfutáson. A Mátra ikonikus kihívásán 11,5 kilométeres távokon 671 méteres szintemelkedéssel kellett feljutni az 1014 méteres csúcsra a kékestetőn. A mezőnyben 80 év feletti futók is sikeresen teljesítették a távot. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ez Rufus és Chaka Khan eredetileg?
3: Igen, nem eredeti az ilyen.
2: Nem, de ez nem, de hogy eredetileg, ugye? Az igen, Rufus igen, és Chaka Khan, én nobody, igen.
3: Jó van. Hát de szerintem a dal is az, csak ugye van egy csillásabb alap.
2: Mert hát hiszen csillás és Deep House a menő, hát akkor kell, hogy valami legyen alatta, aminek köszönhetően passzol ebbe a 60 percbe, amiért mostantól vasárnapi rezidensünk DJ Németi a felelős. Jövök is
3: nekem. Sziasztok!
0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night

0: Mixben. A lemezjátszóknál Németi.
1: Na, hát azért nem véletlenül van neked ugye tanárdiplomád, nem tudsz ettől a sulis dologtól leszakadni. Egyetemen daytime party. De figyelj, de várj, de mit mondta, kedden volt? Tehát igen. Nincs ezeknek az egyetemistáknak még egyetem? Kedden?
2: De van, hát, de ugye ez ilyen nevezetes nap az életükben, amikor sárgulnak, amikor kezdenek érni, és akkor ezt így szépen megünneplik, és akkor mi csatlakoztunk.
1: De miért ez csak a Debrecen egyetemen ilyen hagyomány, hát, vagy ez minden egyetemen?
2: Szerintem az Agrár
1: Egyetemen.
2: Igen, Agrár Egyetemen.
1: Ja.
2: Szerintem, ahogy érnek.
1: Jó, oké. Okay. Jó, nem sárgulás. Azt hittem, hogy ez minden egyetemen van egy ilyen.
2: Szerintem. Nem hát tudom, szerintem az Agrár Egyetemet, igen, de utána nézzünk, majd utána kérdezem.
1: Szóval ez ilyen sárgulás parti volt?
2: Igen.
1: Jó van, jó sikerült, élvezték,
2: élték. Igen, hát igen, különleges, ahogy a korábbi adásokban is beszéltük, hogy jó érzés az, hogy most már az egyetemi korosztályt is érdekli ez a stílus, ez a vonal, ez az életérzés, mert ugye ez nem csak egy zene, vagy egy zenei stílus, ez egy ilyen nagy egész, és ez jó volt úgy. Érezni, érzékelni.
1: Na, ebből az életérzésből kapunk most ízelítést.
2: Ezért is érdemes csinálni ezt.
1: Ugye. DJ Németi elemezjátszok meg a Chillage és Deep House ma is a menő, mint minden vasárnap itt a Best 10, 6 és 8 óra között.

0: A híres külföldi sztár ellépő még nem elmondható, ugye? Még nem, jó, oké. Okay. Mindig jutnak eszembe, hogy kitől kérdezem meg, ha ne tőled, aki azért már bukolt itt pár külföldi lemezlovast az elmúlt években, hogy igazából most nagyon egyszerűen fogalmazva pénzkérdése minden, vagy van olyan, hogy mit tudom én, van, aki azt mondja, hogy ő szabadtéri bulit, nem, ő déltán bulit, nem, vagy igazából tényleg a matek kérdése az egész, és ha jól megfizeted, akkor bárki bármit kis
1: túlzással. Szerintem nem csak a matek, nagyon komoly menedzsment van ugye a nagyobb fellépők mögött mindenütt, szerte a világon, és nagyon sokféle kritériumnak kell megfelelni, milyen fellépőket hoztál eddig, milyen rendezvényeid voltak eddig, milyen a befogadó képesség, milyen technikai eszközök állnak majd rendelkezésre, LED fal, stb. Milyen hangosítás, milyen fénytechnika, tehát úgy minden komplex.
0: Jó, figyelj,
1: komplex.
0: Nektek jó a referenciátok, hoztatok már ide fesztiválra, kisklubba, nagyklubba, mindenhova, nem volt semmi probléma. Ezek után még azért mondhatja bárki azt, hogy figyelj, jó, én értem meg, tök jók vagytok, meg jó bulikat nyomtok, de én daytime party nem szeretnék.
1: Ez nem daytime party lesz, ez nyilván.
0: Nem, most úgy általában kérdezem,
1: ja,
0: hogy
1: persze,
0: hogy mond.
1: Persze, tehát mondhatja bárki, meg ugye ezt a szint, ez már megint egy következő szint, amit most mi ostromlunk, vagy szeretnénk erre a szintre lépni, úgyhogy itt megint új szabályok, játékszabályok vannak, úgyhogy ismerkedünk benne is.
0: Szóval egyelőre még csak az ismerkedés. A randizós fázisban vagytok.
1: Jó.

0: Ben.
1: Na biztos, igen, akkor megint tiéd a választás lehetősége, mert ugye jövő hét ez már ugye pünkösd, hosszú igen. hétvége, ugye akkor lesz nektek ez a nagy pont
2: igen,
1: vasárnap.
2: Igen, ez
1: pihennél, akkor inkább nem szakadnál szét,
2: hát,
1: ugye?
2: Igen, meg dolgoznék.
1: Miket nem mondasz. Jó, figyelj, akkor mixet küldjél, légy szíves, jövő vasárnapra.
2: Mindenképp. És köszönöm szépen a kimenőt.
1: Drukkolunk, szurkolunk, de biztos, hogy nagyon jó lesz, és hát akkor még utána akkor...
2: Legyen jó idő.
1: Akkor várnánk ugye az élménybeszámolót. Jó van, Pisti, nagyon szépen köszönjük.
2: Nagyon szívesen.
1: Akkor 2 hét múlva élőben megint.
2: Találkozunk. Köszönöm. Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Munkaerőhiánnyal küzd az egészségügyi miniszter szerint. Mi is tehetünk a szúnyogok ellen? Nem jutott ki a VB-re a férfi kézi válogatott. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról ír, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárca vezető szerint a szakember hiány miatt már több területen a betegbiztonság is veszélybe került. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Ez szerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket, tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-éig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Saját házunk táján is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiüríteni a vízzel telt kaspókat, vödröket, ezzel elejét vehetjük a vérszívók megjelenésének, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízelteli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: A győztes meccs ellenére nem jutott ki a magyar férfi kézilabda válogatott a világbajnokságra. A mérkőzés Veszprémben zajlott Szerbia ellen, és 31-30-ra sikerült nyerni a mieinknek a selejtezőn. Ez azonban nem volt elég, mivel csütörtökön 31-29-re kikaptak. A magyar csapat még reménykedhet a szabad kártyában, a 2028-as olimpiára pedig a következő Európa-bajnokságról még kijuthatnak. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, bár mondjuk nagyon ki nem tudtunk menni a szabadba, de ez van. Viszont a legjobb zenék itt vannak és kárpotolnak minket mindenért. Jennifer Lopez kezd, ez a Get Right.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most hozzánk a 90-es évek West Coast hiphopjának egyik kultikus párosa, a Da Looniz és az I Got Five On It. A szám különlegessége a laza, mégis sötétebb hangulatú alap és az azonnal felismerhető zongora téma, ami tökéletesen hozza a nyugati parti hiphop atmoszféráját. Az I Got Five On It eredetileg egy közös bulizás költségeinek összedobásáról szól, de a dal hangulata miatt sokkal több lett egy egyszerű party tracknél. Szerintem is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2004-ben jelent meg Nina Sky és a Move Your Body, és gyorsan meghódította a rádiókat és a tánctereket. Van benne egy kis dancehall, van benne egy kis R&B, van benne egy kis reggae, és ennek a keveréke egyszerűen ellenállhatatlan dallá varázsolta anno. Plusz egy fülbemászó refrén, és egy nagyon komoly nyári hangulat, amit így előhoz belőlünk. Nem kell egyszerűen más egy tökéletes dalhoz, úgyhogy én már indítom is. Nina Sky, Move Your Body, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, 2009-ben egy igazi különlegességgel robbant be a klub életbe Gramofon Edzi, melynek címe az volt, hogy Why Don't You. A dal pillanatok alatt egyszerűen letarolta a nemzetközi slágerlistákat, és szinte minden klubban felcsendült. Különlegessége, hogy egy klasszikus jazz swing mintát ötvöz, modern house zenei ütemekkel, a régi idők hangulata és a lüktető elektronikus alap pedig együtt egy rendkívül energikus játékot csinál, amiben egyszerűen jó beszállni és jó hallgatni, úgyhogy mi is ezt tesszük.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, ami nagyon jól mutatja Coolio sokoldalúságát. Egyszerre tudott ugyebár rádióbarát és karakteres maradni, mind a mellett, hogy azért volt egy hírneve, na meg volt egy kisugárzása. Ez kérem szépen a Too Hot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Holnaptól már csak Szabolcsban lesz tűzgyújtási tilalom. A holokauszt áldozataira emlékeztek az életmenetén. Svéd győzelem született a Tour de Hongrie. Villányi Eszter vagyok. Holnaptól már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonják az intézkedést, közölte a Nébi. Azért döntöttek így, mert elegendő mennyiségű csapadék esett, ezért megszűnt a tűzveszély. Átmenetileg fellélegezhetnek az allergiások. A lehűlés és a csapadék visszafogta a pollen terhelést. A jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik majd. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növény virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Ma tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta a pesti alsórakparton haladt a parlamenttől az embermentők emlékművéig. A szónokok között Grósz Andor a Mazsihisz elnöke beszédében rámutatott, nem hagyják, hogy a gyűlölet újra teret nyerjen, hogy a mártírok emléke elhalványuljon, és a közöny felülírja a felelősséget. Az életmenetén 73 holokauszt túlélő is részt vett. Elmebetegségben szenved az a férfi, aki járókelők közé hajtott tegnap az olaszországi Modenában, erősítette meg a rendőrség. A 31 éves elkövető a gázolás után késsel hadonászva támadt rá az emberekre, majd elmenekült, de feltartóztatták. 80 megsérültek, 4-en súlyosan. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek egy Lipcse közeli településen. Egy magántulajdonban lévő létesítményből szökött meg a vadállat. Egy ember könnyebben megsérült az eset során. A településen egy állatidomár él, aki több nagymacskát is tart. Most vizsgálják, hogy a többi állat nem szabadulhatott ki. Svéd győzelem, francia második és ausztrál harmadik hely. Véget ért a Tour de Hongrie. Az utolsó 147 kilométeres szakaszt Balatonalmádi és Veszprém között tették meg a kerékpárosok. A legjobban szereplő magyar versenyző Walter Attila lett, aki összetettben a 9. helyen zárt. A hazai kerékpáros körverseny szerdán Békés Csabáról indult. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék 9 óra után is, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és mindenkinek egy csodás vasárnap estét kívánok. Remélem jól telt a hétvége, remélem jól telik most az idő, és remélem, hogy felkészültetek még jó pár órányi nagyon komoly zenére. Tayo Cruz kezdi ezt az órát, ezt kérem szépen a Dynamite.
3: Ez a Night Shift

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő 3 perc 30-ban szó szerint felforr az ember vére, hiszen érkezik egy kis latin hangulat, egy pörgős house alap és egy fülbemászó vokál, ami azonnal nyári életérzést teremt. Ez a Mucho Mambo Sway, kérem szépen Cheftől, amely egyszerre hozza a salsa könnyedségét és a korszak klubzenei energiáját. Aki nem tudja, hogy miről beszélek, az most nagyon hegyezze a fülét, hiszen indulunk!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hivatalosan is véget ért Lady Gaga Mayhem érája, és egy igazán különleges projekttel búcsúzik tőle az énekesnő. Már nézhető egy megosztó portálon a Mayhem Requiem című koncertfilmje, melyet idén januárban rögzítettek a Los Angeles-i Wilton Színházban, ahol nagyjából 2000 szerencsés rajongó láthatta élőben ezt a showt, egy csomó ember pedig láthatja a tévében is, hogyha felmegy arra a bizonyos megosztó portára, de itt nem mondom ki a nevét, a neten meg lehet találni. Ennyi. Most pedig jöjjön Lady Gagától a Paparazzi, azt is jó sok helyen meg lehet találni, például itt a Best FM-en is.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy dal, ami egyszerre romantikus és pozitív, ezért sokak számára a napsütéses, jókedvű pillanatok egyik kedvenc zenéje lett. Nagyon-nagyon húztak vele a srácok, hiszen ez egy visszatérő dal volt még annó 2009-ben, és egy ilyen könnyed akusztikus hangzása van, ami milliók számára nagyon gyorsan felismerhetővé teszi. Ez a Train, jön a Hey So Sister!
1: Hey!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, annak ellenére, hogy a következő dal mondjuk úgy, hogy nagyon komoly témákat feszeget, ilyen az előítélet, a társadalmi probléma, vagy éppen az empátia és annak hiánya, na, mindennek ellenére egy nagyon könnyen befogadható dal lett belőle, és pont ettől lett szerintem időtálló, és mondhatni egy klasszikus. Ezt kérem szépen, az Everlast és a What It's Like.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Azbesztügy, újabb szennyező burkolatok Sopronban. Megtartották az életmenetét a fővárosban, halálos medvetámadás történt Bulgáriában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tovább gyűrűzik az azbeszt botrány. Újabb soproni utcák burkolatában találtak azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Az azbeszt szennyezés ügye már holnap a kormány elé kerülhet. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter a napokban Szombathelyen beszélt arról, hogy az azbesztmentesítés nem tűr halasztást és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A megoldásban segítséget nyújtanak, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, lefedése, aszfaltozása vagy bármilyen más használható módszer. Ma tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta a pesti alsórakparton haladt a parlamenttől az embermentők emlékművéig. A szónokok között Grósz Andor a mazsihisz elnöke beszédében rámutatott, nem hagyják, hogy a gyűlölet újra teret nyerjen, hogy a mártírok emléke elhalványuljon, és a közöny felülírja a felelősséget. Az életmenetén 73 holokauszt túlélő is részt vett. Halálos medvetámadás Bulgáriában, Szófia közelében a hegyekben történt a tragédia. Egy anyamedve a bocsával támadt rá egy férfira egy hegyi kunyhó közelében. Az áldozatot szombaton találták meg. Bulgáriában mintegy 300-500 barna medve él, viszonylag ritka a medvetámadás. Népszerű volt a futókörök napja. Az esős idő ellenére több mint 10 000-en húztak futócipőt tegnap. Országszerte 25 helyszínen majdnem 90 ezer kilométert tettek meg a résztvevők. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők már most tervezik a jövő évi megmérettetést. Még több helyszín bevonásán dolgoznak egy még nagyobb országos sportünnep létrehozásán. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem készültök már a holnapra. Na megélvezitek még a ma estét vagy éjszakát. Kell is, hiszen nagyon jó dalok jönnek. Jön Brandy és a What About Us.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik nagyon nincsenek tisztában a névnapokkal. Holnap 18-án Erik és Alexandra névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a kibővített naptár szerint az Alexákat, az Erikákat, a Félixeket, a Kamillákat, a Klaudiákat és a biztonság kedvéért a Xandrákat, na meg a Hangákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel legyen az az első dolgot, hogy felköszöntöd valamilyen formában, és pont, te leszel a nap sztárja. Nálunk pedig a folytatásban George Michael lesz a sztár, hiszen jön a Freedom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a világ egyik legjobb gazdasági embere Ékön volt annó, amikor rájött, hogy sokkal nagyobbat húzhat a csengő hangokkal, mint a dalokkal. Viszont a világ legnagyobb befektetője is Ékön volt, hiszen az összes itt szerzett vagyonát nagyjából beleölte egy olyan projektbe, amiben nagyon nem kellett volna, és körülbelül elbukta az egészet. Utána volt még pár rossz húzása, ezért azt hiszem még börtönbe is került, meg egy ideig eltiltották a zenéléstől, tehát azért volt itt probléma rendesen. Viszont amíg dolgozott, és amíg normálisan gondolkodott, és normális a zenét, nagyon jó dalokat csinált, mint például Cardinal Official-el a közösét, ez a Dangerous.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy dal, aminek a különlegessége a funky diszkos alap és a modern elektronikus hangzás keveréke. A lendületes ritmus és Danny Minogue könnyed, magabiztos előadásmódja pedig együtt igazi klubhimnusz csinált belőle anno. Danny Minogue, aki a testvére árnyékába volt, nem tudom, hogy onnan ki tudott-e törni, vagy egyáltalán ki akart-e törni. Egy a lényeg, hogy szerintem most már nagyon jól el van a bőrében. Mondjuk nem is csodálom. Na mindegy, I Begin to Wonder, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki. Az óra nem sokára 11-et üt, úgyhogy szerintem már egy picit le kell lazulni, és ehhez most hozok egy olyan dalt, ami ehhez tökéletes választás. Blackstreet, Dr. Dre és Queen Pen. A dal címe pedig nem más, mint No Diggity, egy tényleg hátradőlös, lazítós, na jó, kicsit mozog majd a csípőn, meg kicsit mozognak a vállak, de ennyi belefér szerintem. Jön a No Diggity!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hivatalosan is kijelentetem, hogy indul a vasárnap utolsó órája, úgyhogy nem sokára áttérünk a május B oldalára. Én megmondom ezt, én nagyon örülök neki, ez privát dolog. Blake Shelton és Gwen Stefani, ez a Nobody But You.
1: Ez a Night Shift.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása. Vágjunk is bele, reggel 14 fokra ébredünk, ami 12 fok, bocsánat, kicsit elcsúsztam, és 18 fok lesz napközben, a szél az viszont megmarad, és záporok, zivatarok várhatóak, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, mindenki készüljön fel, legyen nálatok esernyő vagy esőkabát, vagy mit tudom én micsoda, egy a lényeg, hogy ne ázzatok bőrre, és pont. A folytatásban pedig jön nálunk a Sixpence None the Richer, és a Kiss Me. Oh.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Mystic a 2000-es évek elején a brit R&B szintér egyik legsikeresebb csapata volt. Tőlük jön a Scandalous, ami az egyik legismertebb slágerük. 2003-ban jelent meg a dal, gyorsan nemzetközi sikert alatott, és azóta is tart, hiszen egy csomó divatkampányban és filmben is felbukkant. Úgyhogy na, hogy felbukkan nálunk itt a Best FM-en is. Már indítom is, Mystic, jön a Scandalous.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat meg kéne keresni, ezeket az oldalakat le kéne csekkolni, meg kéne vizsgálni, és hogyha úgy van, akkor be kéne követni és be kéne lájkolni minket. Előre is nagyon szépen köszönjük, és a folytatásban jön nálunk egy örök klasszikus láger, amit szerintem nem lehet megunni, valamilyen szinten persze igen, de alapvetően nehéz. Ez Nio és a Sexy Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon gyorsan elszállt ez a 4 óra, úgyhogy eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk, és remélem, hogy jövő hét szombaton is találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek boldogok, legyetek sikeresek, legyetek pozitívak, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Jövő hét szombaton találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk soul